0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értelmik. Fun FM Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM, fülig

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: What's up? I'm Zedder.
1: Post Malone.
2: Hey, what's poppin'? It's your girl Cardi B.
3: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
4: Fülig zene.
5: I took the long road across the ocean.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

lenézlek majd, nem ismerlek majd, nem idegen majd, nem tanulok majd, nem dolgozom majd, nem szeretem majd, nem utálom majd, nem indulok majd, nem érkezem majd, nem vagyok majd, nem elhasszom majd, nem gyorsulok majd, nem lassulok majd, nem rohanok majd.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Október 1-től élesben működik a Tolró új útdíj fizetési rendszer, de már az induláskor műszaki problémákat jeleztek. Többen nem tudják kifizetni az útdíjat, ezért a Csenehire közlése szerint a hibák elhárításáig nem büntetik azokat, akik emiatt nem tudtak fizetni. A fennakadások elsősorban az e-mailes visszaigazolásokat és a fizetési szolgáltatóval való kapcsolatot érintik. A befizetett összegeket utólag ellenőrzik és jóváírják, a műszaki hibák miatt pedig nem számítanak fel többletköltséget. A Tolró a 3,5 tonnánál nehezebb teher és egyes vegyes használatú járművekre vonatkozik a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon. A díjat a megtett távolsága, jármű tömege, környezetvédelmi besorolása és az úttípus alapján számítják ki. A romániai egészségügyi kiadások több mint egy negyedét továbbra is saját zsebből fizetik a páciensek. Egy friss tanulmány szerint tavaly az egészségügyi rendszer a GDP csaknem 6,7%-át költötte el, ami közel 30%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. A szakértők szerint az állami kórházak finanszírozásának egyik fő problémája, hogy a kiadások jelentős része a bérekre megy el, nem pedig az elvégzett egészségügyi szolgáltatásokhoz igazodik. A tanulmány szerzői ezért a finanszírozási rendszer átalakítását javasolják, hogy a támogatások elsősorban a ténylegesen nyújtott szolgáltatásokat kövessék. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy Romániában csaknem 3 millió ember nem fizet egészségbiztosítást, ami korlátozhatja az érintettek hozzáférését az egészségügyi ellátáshoz. Határozottan kizárta egy esetleges szociáldemokrata párti AUR koalíciós kormány támogatását Kelemen Hunorra az RMDS elnöke. A politikus szerint az új miniszterelnöknek olyan személynek kell lennie, akit a szociáldemokrata párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS is elfogad, vagy legalább egy olyan többségnek, amely akár az RMDS nélkül is működőképes. Meglátása szerint Szorin Grind Jánó jelölése nem jelentene megoldást, mivel őt a Nemzeti Liberális Párt nem támogatná. Az RMDS elnöke szerint a leendő kormánynak a pártok által javasolt szakemberekből kellene állnia. Romániának tudás alapú társadalommá kell válnia, ahol a döntések és a közéleti viták tudományos tényeken és szakértelmen alapulnak, jelentette Kérnikus Ordán államfő a Bukaresti Egyetem tanévnyitóján. Az elnök szerint az embereknek egészségügyi döntéseiket az orvostudomány eredményeire, a múlthoz való viszonyulásokat pedig a történettudomány kutatásaira kellene alapozniuk. Arra kérte az oktatókat és kutatókat, hogy az egyetemi közegen kívül a közéleti vitákban és a közösségi médiában is aktívabban legyenek jelen. Nikus Ordán szerint, ha a szakértők nem jelennek meg azokon a platformokon, ahol a társadalom tájékozódik, például a TikTokon, amelyet mintegy 9 millió romániai használ, akkor párhuzamos valóságok alakulnak ki az országban. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint javarészt tiszta égbolt mellett marad a száraz napos idő, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel. A reggeli órákban a hőmérséklet -4-0 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték a 17-19 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euróalapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euró-euró lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.hu oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Reklámot hallottak.

0: straight, I'll leave a light on.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

0: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
0: Reklámot hallottak.
3: Dolgozok a csomagot, én

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcsere betegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyarul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Román Nemzeti Bank a Benere csütörtökön közölt adatai szerint a fogyasztói hitelek irányadó mutatója ez az IRCC. Az előző három hónapban érvényes évi 5,56%-ról 5,57%-ra nőtt a jelenlegi negyed évben. Újabb három szarvasmarhánál és egy kutyánál mutatták ki a veszettséget Hargita megyében. Két fertőzött szarvasmarhát Csíkmadarason, egyet pedig Csíkszent Domokoson azonosítottak. A Csíkszent Mihályi kutya pedig egy rókával került kapcsolatba. A hatóságok a gócok körül 3 kilométeres védő, illetve 7 kilométeres megfigyelési övezetet alakítanak ki. Ellenőrzik és oltják a kutyákat, macskákat, a vadászterületeken pedig fokozottan figyelik a róka állományt. A hatóságok arra figyelmeztetnek, a fertőzött állatok húsa, illetve a gócokból származó nyers tej fogyasztása és értékesítése szigorúan tilos. Az idei évben ezzel már 5 veszettséges állatot azonosítottak Hargita megyében. Tovább drágultak a lakások az Európai Unióban. Az idei második negyedévben 1,2%-kal emelkedtek az árak az első negyedévhez képest. A legnagyobb növekedést Litvániában, Bulgáriában és Romániában mérték. Itthon negyedéves alapon 4,4%-kal drágultak a lakások, éves összevetésben pedig 12,1%-os volt a növekedés. Ezzel Románia az uniós élmezőnyben van. Az Európai Unióban éves szinten átlagosan 4,7%-kal emelkedtek a lakásárak. Újabb SMS-es csalási kampányra figyelmeztet a Transelektrika. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben arról értesítik őket, hogy villanyszámla tartozás miatt kikapcsolják az áramszolgáltatást, és arra kérik a fogyasztót, hogy kattintson egy hivatkozásra. A Transelektrika arra kéri a címzetteket, ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, hogy nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagy feszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik kifizetési felszólítást. A mostanási csalási módszert smashingnek nevezik. A csalók SMS-ek segítségével próbálják rávenni az áldozatokat arra, hogy egy hamis hivatkozásra kattintsanak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon tiszta jégbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, bár helyenként némi gomoly felhőzet zavarhatja majd a napsütést. Mínusz 3 fokot mérnek Csíkszeredában, mínusz 6 fokra tehető. A reális hőérzet a csúcsérték plusz 17-19 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
2: A hírek után vissza a kotyogóba.
3: A kotyogóba.
2: Günther Ottóval.
1: Október 2-a van, péntek, jó reggelt kívánok mindenkinek, 8 óra után 4 perccel. Hoztam magammal a friss kávét. Günther Ottó vagyok, ha kedvük van, tartsanak velem, fogyasszok együtt.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyiss most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból, ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os furnikuca cukorra 2 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, a 600 g-os alsó csirkecombra 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és a 800 ml-es Head & Shoulders korpásodás elleni samponra 34 lej 99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
3: Állj meg! Csaló!
4: A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Reklámot hallottak.

0: Ami jó, az minden nap kihagyhatatlan.
1: Kotyogó.
0: Több, mint kávé.
2: Kotyogó.
3: 8:30 lesz, 8 perc múlva jó reggelt kívánok. Október 2-án Petra, illetve Őrs nevet viselő hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 1869-ben született Mahatma Gandhi, indiai békeharcos, és ennek emlékére 2007-ben az ENSZ határozata szerint kihirdették az erőszakmentesség és a béke világnapját. Szintén a mai kalendáriumban említem, ma van az őrangyalok ünnepe. Ezt a 16. században Spanyolországban kezdték megülni, innen terjedt el a tridentinum hatására is Európában. Az egyházban a 17. században vált általánossá, először szeptember első vasárnapján ünnepelték, így aztán ez átkerült idénre, ugye a kalendárium, illetve az évek változása szerint a október elejére, egészen pontosan ma péntekre esik. Szintén a mai kalendáriumban említem, 1904-ben született Graham Greene, angol író, többek között a Csendes amerikai, a Kezdet és a vég, valamint az Utazások nagynénémmel című művek megalkotója. 1924-ben született Szőnyi Zsuzsanna, aki férjével 50 évig tartott fenn Rómában irodalmi szalont. 1926-ban született Székely György, Széchenyi díjas orvos, neurológus, akadémikus és egyetemi tanár. 1187-ben Szaladin szultán serege visszafoglalta Jeruzsálemet a keresztesektől. Az esemény a harmadik keresztes hadjárat egyik fontos előzménye lett. 1950-ben jelent meg az amerikai újságokban Charles M. Schulz új képregénye, a Peanuts, amelyből később Charlie Brown, Snoopy és barátai világhírű karakterekké váltak. 1967-ben született Gillian Anderson, az X-Aktak Dana Scully ügynöke. 1969-ben született Bradley Tremboy, polgári nevén Damon Goo, brit zenész, dalszerző. Szintén a mai napon, egészen pontosan október 2-án született Tiffany Darvish, az amerikai pop énekesnő, aki a 80-as évek végén I Think We Are Alone Now című dallal lett világszerte ismert. Azt hiszem, hogy meg is van az ajándékdal a kalendárium végére. És ezzel zárjuk a mai felsorolást. Köszöntöm mindazokat, akik valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.

0: Az Eurodance egyik legismertebb dala szól még mindig a háttérben, ezúttal Aqua és Tiesto feldolgozásában. Az előadója szintén mai születésnapos, 1973-ban született Lena Nyström, a norvég Aqua énekesnője.
1: A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

1951-ben született, ma 75 éve Gordon Sumner, ismertebb nevén Sting, basszusgitáros és énekes, a Sting and the Police egykori frontembere, az imént hallott dalban szintén ő énekel, ez a Desert Rose 2000-ben jelent meg, Seb Mami közreműködésével, 8:09. Most már azt hiszem, hogy egyre aktuálisabb feltenni a nagy kérdést, mikortól kell téli gumit tenni az autókra? Természetesen hamarosan megadjuk a választ.

0: Romániában nincs egy meghatározott dátum, amikortól kötelező a téli gumiabroncsok használata. A jogszabály viszont már szigorúbb, és az útviszonyokhoz köti a kötelezettséget. Ha az út havas vagy jeges, az autóknak téli abroncsal kell közlekedniük, évszaktól függetlenül, azaz attól függetlenül, hogy az év melyik hónapjában járunk. A téli gumik egyébként 7 Celsius fok alatt védenek a balesetektől a leghatékonyabban. Egy megfelelő állapotú téli abroncs havasúton javíthatja a tapadást és csökkentheti a fék távolságot, írja a Masszol. A román jogszabályok szerint téli abroncsnak azok a gumik minősülnek, amelyeken megtalálható az MS, azaz Mud and Snow rövidített jelzés. A kizárólag All Seasons feliratú abroncsok nem tartoznak automatikusan ebbe a kategóriába. Az abroncson a jogszabályban előírt jelölésnek is szerepelnie kell. A gumik felszerelése előtt ajánlott ellenőrizni a gyártási évet. Ha az abroncsok több mint 4-5 évesek, érdemes szakemberrel megvizsgáltatni azok állapotát. A közlekedési kihágásokat súlyosságuk függvényében a román törvény 5 kategóriába sorolja. A téli gumik használata a 4. kategóriába tartozik, a kiszabható büntetőpontok száma pedig 9 és 20 között változik, de akár a gépjármű forgalmi engedélye is visszatartható. Július 1-től egy bírságpont értéke 216 lei és 25 bani, így a kiszabható minimális bírság 1946 lei 25 bani, illetve a maximális több mint 4000 lei, szám szerint 4325 lei.
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
2: Szombatonként 11-től.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Ki ne emlékezne 40 év után is Grabowskira, Safranekre, Tajfelre és a többiekre. Úgy tűnik, hogy a macskafogó 40 év után is macska jó. 1986-ban mutatták be Ternovszky Béla a legendás rajzfilmjét, amely azóta több generáció egyik nagy kedvence lett. A forgatókönyvet Nep József írta, a történet pedig tele van olyan poénokkal és beszólásokkal, amelyeket ma is kívülről fújunk. Ha azt nem, akkor egy dalt biztos, ez a Miu Miu.

0: Apropó régi rajzfilm, azt mondják a szakemberek, hogy akár egy régi rajzfilm, egy megcsárgult képregény, vagy a gyerekkorunk kedvenc faroltájának az íze is elég lehet ahhoz, hogy pillanatok alatt visszarepüljünk az időben. A nosztalgiát sokáig puszta érzelgőségnek tartották, a pszichológiai kutatások azonban már azt mutatják, hogy ennél jóval többről van szó, természetesen a következő órában erről is szó lesz.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb 3 szarvas marhánál és egy kutyánál mutatták ki a veszettséget. Hargita megyében 2 fertőzött szarvas marhát Csíkmadarason, egyet pedig Csíkszentdomokoson azonosítottak, a Csíkszent Mihályi kutya pedig egy rókával került kapcsolatba. A hatóságok a gócok körül 3 kilométeres védő, illetve 7 kilométeres megfigyelési övezetet alakítanak ki. Ellenőrzik és oltják a kutyákat, macskákat, a vadászterületeken pedig fokozottan figyelik a rókaállományt. A hatóságok a fertőzött állatok húsa, illetve a gócokból származó nyers tej fogyasztása és értékesítése tilos. A Román Nemzeti Bank a Venere csütörtökön közölt adatai szerint a fogyasztói hitelek irányadó mutatója az előző 3 hónapban érvényes évi 5,56%-ról 5,57%-ra nőtt a jelenlegi negyedévben. A negyedévente közölt referencia mutató a bank közi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa, emlékeztet az Ager Press. A lejalapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló 3 hónapos bank közi hitelkamatláva robor 5,98%-ról 6,06%-ra emelkedett csütörtökön. A járzálok hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bank közi hitelkamatláb 6,04%-ról 6,12%, a 12 hónapos robor pedig 6,09%-ról 6,18%-ra nőtt. Újabb SMS-es csalási kampányra figyelmeztet a Transelektrika. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben értesítik őket, villanyszámlatartozás miatt kapcsolják le az áramszolgáltatást. Arra kérik a fogyasztót, kattintson egy hivatkozásra. A Transelektrika arra kéri a címzetteket, ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagyfeszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. Hívja fel a figyelmet a MASZOL. Tovább drágultak a lakások az Európai Unióban. Az idei második negyedévben 1,2%-kal emelkedtek az árak az első negyedévhez képest. A legnagyobb növekedést Litvániában, Bulgáriában és Romániában mérték. Itthon negyedéves alapon 4,4%-kal drágultak a lakások, éves összevetésben pedig 12,1%-os volt a növekedés. Ezzel Románia az uniós élmezőnyben van. Az Európai Unióban éves szinten átlagosan 4,7%-kal emelkedtek a lakásárak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. Mínusz 1 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a reális hőérzet mínusz 3 fokra tehető. A csúcsérték plusz 17, plusz 19 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket. Október 2-a egy olyan nap, amikor hivatalosan is érdemes gyakrabban mosolyogni. Az ENSZ ugyan nem hivatalos világnapként tartja számon, de október első péntekje hagyományosan a World Smile Day, vagyis a mosoly világnapja. Ha pedig valaki már reggel 9 órakor mosolyog, annak vagy nagyon jó napja van, vagy még nem látta a bankszámla egyenlegét.
0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek. Minden.

0: Nézzünk szét egy kicsi mai nap történések, és természetesen érdekességek között, hiszen, amint korábban említettem, ma van a mosoly világnapja is. Fülig zenék között az elmúlt 30 év, és a napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben, annak érdekében, hogy zenei változatossággal gyönyörködtessünk mindenkit. Egy régi rajzfilm, egy megsárgult képregény, vagy akár a gyerekkorunk kedvenc fagylaltjának íze is elég lehet az, hogy pillanatok alatt visszarepüljünk az időben. A nosztalgiát sokáig puszta érzelgőségnek tartották, a pszichológiai kutatások azonban ma már azt mutatják, hogy ennél jóval többről van szó. Valószínűleg mindenkivel fordult már elő, hogy egy dal, egy illat vagy épp egy régi rajzfilm újranézésének hatására hirtelen olyan élénken jelent meg előtte egy emlék, mint a csak tegnap történt volna. Ezekben a pillanatokban gyakran újra átéljük azokat az érzéseket, amelyek az adott időszakhoz kapcsolódnak, a biztonságot, a gondtalanságot vagy éppen a család közelségét. A nosztalgia görög eredetű szó egyébként, a nosztosz hazatérést, az algosz pedig fájdalmat jelentett eredetileg, vagyis a fogalom a honvágy érzésére utalt. A modern pszichológia azonban már sokkal árnyaltabban közelíti meg az érzelmet. Szakemberek szerint a nosztalgia nem egyszerű visszatekintés, hanem összetett érzelmi élmény, amelyben egyszerre van jelen az öröm és a szomorúság. Éppen ez a kettősség adja az erejét. Fájdalmas lehet felismerni, hogy egy szép időszak véget ért, ugyanakkor hálát is érezhetünk azért, hogy mindent megélhettük. No, hát bízom benne, hogy azért az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között a felsorolásban akad egy-két olyan dal, ami a nosztalgia mutatót a csúcsra járatja ma reggel is.
1: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az 1 kg-os furnikuca cukorra 2 lej 99 banért a Lidl Plusszal, a 600 g-os alsó csirkecombra 7 lej 99 banért a Lidl Plusszal, és a 800 ml-es Head & Shoulders korpásodás elleni samponra 34 lej 99 banért a Lidl Plusszal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Fülltől fülig.
3: Fun FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene. Fun FM.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Kecserben hagyásos gázolás történt csütörtök este Csigdán falván. A balesetben egy 21, egy 56, illetve egy 37 éves nő sérült meg. A legfiatalabb áldozat a helyszínen életét vesztette. A három gyalogos elgázoló autó elhajtott a baleset helyszínéről. Részletekkel a későbbiekben visszatérünk.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Golden Alma 2 kg-os kiszerelésben 6 lej 99 bani, és a hazai Edison burgonya sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 12 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak!

0: Az 1992-es Batman visszatér, ikonikus Batmobiliát árverezik el hamarosan. Ez az a hatalmas futurisztikus járgány, amelyben Michael Keaton Batmanje szágoldozott Gotham utcáin. Az autó közel 6 méter hosszú két Chevrolet Impala padlólemezéből építették, a karosszériája pedig üvegszálas műanyagból készült. A motorháztető alatt egy Chevy V8-as dolgozik 3 fokozatú automataváltóval, és bár az autó hátuljából látványos lángcsóva is előtörhet, az csak látványelem, nem valódi utánégető. A filmtörténeti darabot egyébként november 23-án árverezik el, 5-7 millió dollár közötti áron, ez körülbelül 24-33 millió lej közé tehető. Ha valaki éppen Batmobile-ra gyűjt, most érdemes elővenni a malacpersáit, igaz? Ehhez valószínűleg Gotham teljes városának perseje is el kellene.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: to the hits. All the hits. These are my hits.
1: FM 87.6.
2: Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Ha már Sabrina Carpenter és az Espresso előkerült, akkor szerintem egy kis olvasmányt is ajánlhatnék figyelmükbe a kávé mellé. Az It Ends With Us velünk véget ér, csak a kezdet volt. Ma érkezik a mozikba a Verity Ann Hathaway-jel, Dakota Johnsonnal és Josh Hartnett-tel. Szerintem már kitalálták, kiről van szó. Colleen Hoover a világ egyik legsikeresebb regényírója, világszerte több mint 20 millió példány kelt el a műveiből, 11 regénye került fel a The New York Times legendás bestseller listájára. Olyan alkalom is volt, amikor az első 10 helyből 6-ot ő szerzett meg. A regényeiből mindig bomba sikerű filmek készülnek, de az It Ends With Us velünk véget ér, csak a kezdet volt. Ez a mostani történet, ami hamarosan nyilván a romániai mozikban is megjelenik, lássuk csak, október 2, tehát azt jelenti, hogy a nemzetközi megjelenéssel egy időben a Verity befut a nagyvárosi romániai mozikba is, szerintem hamarosan a csíki moziban is látható lesz. Ez a mostani történet az emberi lélek legsötétebb oldalát feltérképező erotikus thriller, amelyhez nem véletlenül három világsztár adta a nevét, az imént felsoroltak. A féltékenység minden formájában gyilkos a szenvedély, és nincs olyan szenvedély, amihez ne társulna valami féltékenység is. Verity Crawford a legnagyobb, legsikeresebb írók egyike, hozzá képest Lowen Ashley egy senki. A kezdő író mégis munkát kap sikeres pályatársánál, és oda költözik a hatalmas birtokra az írónő férjéhez, hogy a híres író nevében alkosson, legyen szellemíró. Lowen azonban nem elégszik meg azzal, amit vállalt, munkaközben felfedez valamit, ami valószínűleg Verity naplója, vagy egy készülő önéletrajzhoz szükséges jegyzet. Ez bizony szörnyű titokról tudósít, de mennyi lehet a valóság belőle, mennyi az írói fantázia terméke, és kihez köti a fiatal írót, igazi vonzalom, ki az őszinte vele, ki próbálja meg csak manipulálni, szerintem amíg megérkezik a csíki moziba. A filmadaptáció érdemes kézbe venni Colleen Hoover legutóbbi könyvét, a Verity-t.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Újabb 3 szarvas marhánál és egy kutyánál mutatták ki a veszettséget Hargita megyében, 2 fertőzött szarvas marhát Csíkmadarason, egyet pedig Csíkszentdomokoson azonosítottak, a csíkszentmihályi kutya pedig egy rókával került kapcsolatba. A hatóságok a Gócok körül 3 kilométeres védő, illetve 7 kilométeres megfigyelési övezetet alakítanak ki. Ellenőrzik és oltják a kutyákat, macskákat, a vadászterületeken pedig fokozottan figyelik a rókaállományt. A hatóságok figyelmeztetnek, a fertőzött állatok húsa, illetve a gócokból származó nyers tej fogyasztása és értékesítése tilos. A Román Nemzeti Bank a Venere csütörtökön közölt adatai szerint a fogyasztói hitelek irányadó mutatója az előző 3 hónapban érvényes évi 5,56%-ról 5,57%-ra nőtt a jelenlegi negyedévben. A negyedévente közölt referencia mutató a bank közi tranzakciók napi kamatának számtani középarányosa, emlékeztet az Ager Press. A lejalapú hitelek törlesztő részletét befolyásoló 3 hónapos bank közi hitelkamatláva robor 5,98%-ról 6,06%-ra emelkedett csütörtökön. A járzálok hitelesek esetében alkalmazott 6 hónapos bank közi hitelkamatláb 6,04%-ról 6,12%, a 12 hónapos robor pedig 6,09%-ról 6,18%-ra nőtt. Újabb SMS-es csalási kampányra figyelmeztet a Transelektrika. A vállalat szerint a fogyasztók olyan üzeneteket kapnak, amelyekben értesítik őket, villanyszámlatartozás miatt kapcsolják le az áramszolgáltatást. Arra kérik a fogyasztót, kattintson egy hivatkozásra. A Transelektrika arra kéri a címzetteket, ne nyissák meg az üzenetben található linket, és hagyják figyelmen kívül a felszólítást. A vállalat hangsúlyozza, nem lakossági áramszolgáltató, hanem a romániai nagyfeszültségű villamosenergia hálózat országos üzemeltetője. Lakossági fogyasztóknak nem állít ki villanyszámlát, és nem küld nekik fizetési felszólítást. Hívja fel a figyelmet a MASZOL. Tovább drágultak a lakások az Európai Unióban. Az idei második negyedévben 1,2%-kal emelkedtek az árak az első negyedévhez képest. A legnagyobb növekedést Litvániában, Bulgáriában és Romániában mérték. Itthon negyedéves alapon 4,4%-kal drágultak a lakások, éves összevetésben pedig 12,1%-os volt a növekedés. Ezzel Románia az uniós élmezőnyben van. Az Európai Unióban éves szinten átlagosan 4,7%-kal emelkedtek a lakásárak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték plusz 17, plusz 19 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 3 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Időközben már a hőmérsékleti értékek is barátságosabbak. Jól látom, plusz 4 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 2 fokra tehető a reális hőérzet, gyönyörűen süt a nap a továbbiakban is, és ez javarészt ilyen zavartalan napos lesz egész nap. Fülig zenék között az elmúlt 30 év, és napjaink legjobbjai sorakoznak, Bob Sinclair, Kiesa, Peggy Go, Aerostar, Selena Gomez, Benny Blanco, Olivia Rodrigo, Sixpence, None the Richer, és még sokan mások. Tartsanak velem, folytassuk a kávézást!

hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fun FM rádió ajánlásával.
1: Október 4-én délután 4 órától a Lux Aurunkve kamarakórus koncertje mellett ős bemutatóként csendül fel Szalai Zoltán Ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve Csíkszeredában a Csíki moziban. A különleges előadás Bartók Béla és a 100 éve született Kalos Zoltán előtt tiszteleg, az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei formanyelvvel. A produkcióban közreműködik a kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamarakórus népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. A vasárnap délutáni eseményre a belépő 30 lejbe kerül, jegyeket elővételben a prokult.ro oldalon válthatnak.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszeret.

0: érdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyarul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottam.

Romániában az emberek több mint 79%-a otthon kávézik, derül ki az Economic Impact of Coffee in Europe című tanulmányból. Ezzel Európában a középmezőnybe tartozunk. Azoknak az aránya, akik nem otthon isszák a reggeli feketét, Görögországban, Horvátországban, Spanyolországban és Portugáliában a legnagyobb. Az első helyen a görögök állnak 48%-kal. A házon kívüli kávéfogyasztás nem korlátozódik csak a kávézókra. Ide tartoznak az automaták, illetve a munkahelyi kávézás is. Meglepő módon a kávé kultúrájáról oly híres Olaszországban az emberek 72%-a inkább otthonában fogyassza el a világ legnépszerűbb melegitalát, aminél a magyarországi arány is alacsonyabb, 68%. A házon kívüli kávézás Szlovákiában és Csehországban dívik legkevésbé, de Litvániában, Németországban, Lengyelországban és Svájcban is kevéssé népszerű. Bár az otthoni fogyasztás a fő mennyiségi csatorna valamennyi országban, a házon kívüli fogyasztás relatív fontossága nagy mértékben változik. Európai szinten körülbelül 78% az otthon kávézók aránya. Romániában egy évtizede kezdődött a kávézók számának robbanásszerű emelkedése. A legtöbb ilyen jellegű vendéglátóipari egység Bukarestben, Kolozsváron és Temesváron működik, ahol tele van velük a városközpont. Szerencsére azért mi sem állunk olyan nagyon rosszul, nyilván nem a máshol, mint otthon elfogyasztott kávék arányával, hanem a jó kávézókkal és a helyben pörkölt, igazán finom specialty kávékkal van, amiből válogatni, már csak azt kell eldöntsük, hogy hol fogyasszuk ezeket szívesen. Valószínűleg többen vagyunk, akik otthon fogyasztunk sűrűbben kávét, nálam ugye minden reggel van egy ilyen kotyogós kávé itt bent a rádióban, és természetesen egy a lényeg, ha jó társaságban fogyasztjuk, akkor tutti biztos Franker Mayer, hogy jobban esik, mintha otthon egyedül kávézgatnánk, bár van annak is egy jó kis rituáléja, érdemes mind a kettőt kipróbálni. Ha már a kávé mint olyan szóba jött, indítom is a Mike and the Mechanics Another Cup of Coffee című nagy klasszikusát. 1950-ben született, 76 éve, Mike Rutherford, a Genesis, valamint a Mike and the Mechanics gitárosa, egyben boldog születésnapot is kívánunk!

friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó, Günther Ottóval.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Cserbenhagyásos gázolás történt csütörtök este Csíkdán falván. A balesetben egy 21, egy 56, illetve egy 37 éves nő sérült meg. A legfiatalabb áldozat a helyszínen életét vesztette. A három gyalogost elgázoló autó elhajtott a baleset helyszínéről. A tragikus gázolás halálos áldozata Bőte Barbara, a Csík terület ifjúsági tanácsa alelnöke, értesült a MASZ-ról. A helyszíni vizsgálat alapján egy Karcfalva irányából Csíkdánfalva fele haladó személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között átért a szemközti sávba, ahol megtörtént a gázolás. A rendőrség folytatja a nyomozást, a gépkocsi vezető azonosítása, a baleset pontos körülményeinek tisztázása, valamint a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében. Alexandru Nazare neve került előtérbe a román miniszterelnök jelölti találgatásokban. A sajtó szerint Nikus Ordán államfő hétfőn várhatóan egy párton kívüli technokrata jelöltet nevez meg. A szűkített listán Nazare mellett Luca Niculescu diplomata és Leonardo Badea, a román nemzeti bank alelnöke is szerepel. A jelöltek közül Nazare jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszternek lehet a legnagyobb támogatottsága a parlamenti pártok körében, írja a Euronews Románia politikai forrásokra hivatkozva. Mint ismert, a Siegfried Muresan vezette kormány nem kapta meg a parlamenti bizalmat szerdán. Nikus Ordán korábban jelezte, hétfőn új miniszterelnök jelöltet nevez meg. Tanúként hallgatta meg pénteken a DNA Jánsiki rendeltségei Lie Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt a Fanel Bogos üzletember elleni büntető eljárásban. Bolozsán korábban a kormányfői hivatalban találkozott a Vászlói üzletemberrel. Az ügyészek arra voltak kíváncsiak, milyen körülmények között zajlott a találkozó, amelyen Bogos állítólag azt próbálta elérni, hogy leváltsák a Vászlói megyei állategészségügyi igazgatóság vezetőjét. Bolozsán korábban azt mondta, a rövid megbeszélésen csak meghallgatta az üzletember panaszait, és semmilyen további intézkedés nem történt. Fanel Bogost zsarolásra való felbújtással és befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, jelenleg hatósági felügyelet alatt áll. Az ügyben Krisztina Traila, a kormány korábbi helyettes főtitkára ellen is vizsgálat zajlik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, javarészt zavartalan napsütéssel. 8 fokot mérnek Csíkszeredában, 6 fokra tehető a reális hőérzet, 17-19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek. Ez a mai, illetve az eheti utolsó kiadású kotyogó utolsó órája. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, a folytatásban is tartsanak velem.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én, vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokál-szimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvainé balladák világát ötvözve a modern zenei formanyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: I've been fighting.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Mars, valamint a Still egy friss megjelenésű duett itt az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. Október a 3-án ismét látható a Csíki moziban az évtized legszexibb vígjátéka, a Félrelépni szabad. Erre adok egy jó kis páros belépőt, szombat estére 8 órától. Tessék kérem figyelni.
1: El tudnád képzelni, hogy valaha megcsalt a párod?
2: Kivele?
3: Csak vártam, mint hogy se lennék.
1: Nem csalom meg a férjem. Kivéve? Kivéve?
3: Ó, van kivétel?
1: Ha ő is megcsal engem. Kivéve, ha megtudnám, hogy ő is megcsalt. Úgy is van. Mert akkor viszont azonnal. Kíméletlenül.
4: A Hogyan tudnék élni nélküled rendezőjétől?
5: Nem a monogámiára vagyunk kitalálva.
3: Attól függ, kivel.
6: Maja vagyok.
3: Bálint.
7: Nem igazán emlékszem, hogy végződött az esténk.
1: Hú, de titokzatosak vagytok.
8: Tudod, nincsenek előtte titkaim.
9: Hogyha komolyan gondoltad, akkor készülhetsz.
1: Mire?
9: A bosszúra.
10: Akkor most kimegyek innen, és mindent elmondok a feleségemnek.
7: Mindkettőnek jobb lesz, ha itt és most elbúcsúzunk.
10: Akkor csak még egy éjszaka.
11: Kérnék még egy üveg bort is.
1: Mulatunk!
11: Két üveggel.
1: Bosszút eljöttem. Igazából régóta biztos voltam benne, hogy megcsal.
11: Látom, beindultál.
1: Hű, de be!
11: Figyelj, lehet, hogy ez így elég hülyén veszi ki magát.
4: Az évtized legszexibb vígjátéka.
11: Figyelj, lehet, hogy ez így elég hülyén veszi ki magát.
4: Édes bosszú. Az évtized legszexibb vígjátéka.

0: évtized legszexibb vígjátéka, erre tudok felajánlani páros belépőt. A 8 órás vetítésre másodmagával ülhet be, ha megírja nekem, ki a film rendezője. Rendkívül egyszerű feladvány. Gyors válasszal lehet küldeni SMS-ben 0724 860 ezer.
1: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Az évtized legszexibb végjátékát a holnap este ismét a Csíki moziban látható Félrelépni szabad című magyar romantikus végjátékot Orosz Dénes rendezte. Ez volt a helyes válasz, az ő nevét kellett elküldeni, annak érdekében, hogy megnyerje a holnap esti vetítésre felajánlott páros belépőt 8 órától. Stop, 448-as. Újabb nyertesnek gratulálok, kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást a közelgő hétvégére a Csíki moziban.
1: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
2: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Gorillaz és a Feel Good 2005-ből 2 perc maradt hátra déli 12 óráig, és így ahogy elnézem, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy mindössze egy darab dalra maradt már időnk, és az a dal szerintem, jól gondolkodom, hogy mi is legyen, de azonnal kitalálom, nem másért, csak igen-igen sürgetni kezdett az idő, hát legyen egy Ákos dal, mondjuk a Fénybe néz. Ezzel búcsúzom, én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, legyen tartalmas hétvégéjük, találkozzunk jövő héten jó egészségben, érdemes kihasználni még a napos órákat, és kinti programokban is gondolkodni.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Cserben hagyásos gázolás történt csütörtök este Csíkdán falván. A balesetben egy 21, egy 56, illetve egy 37 éves nő sérült meg. A legfiatalabb áldozat a helyszínen életét vesztette. A három gyalogost elgázoló autó elhajtott a baleset helyszínéről. A tragikus gázolás halálos áldozata Böjte Barbara, a Csík terület ifjúsági tanácsa alelnöke, értesült a MASZ-ról. A helyszíni vizsgálat alapján egy Karcfalva irányából Csíkdán falva fele haladó személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között áttért a szemközti sávba, ahol megtörtént a gázolás. A rendőrség folytatja a nyomozást, a gépkocsi vezető azonosítása, a baleset pontos körülményeinek tisztázása, valamint a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében. Alexandru Nazare neve került előtérbe a román miniszterelnök jelölti találgatásokban. A sajtó szerint Nikus Ordán államfő hétfőn várhatóan egy párton kívüli technokrata jelöltet nevez meg. A szűkített listán Nazare mellett Luca Niculescu diplomata és Leonardo Badea, a Román Nemzeti Bank alelnöke is szerepel. A jelöltek közül Nazare jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszternek lehet a legnagyobb támogatottsága a parlamenti pártok körében, írja a Euronews Románia politikai forrásokra hivatkozva. Mint ismert, a Siegfried Muresan vezette kormány nem kapta meg a parlamenti bizalmat szerdán. Nikus Ordán korábban jelezte, hétfőn új miniszterelnök jelöltet nevez meg. Tanúként hallgatta meg pénteken a DNA Jánosi rendeltségei Lia Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt a Fanel Vogos üzletember elleni büntető eljárásban. Bolozsán korábban a kormányfői hivatalban találkozott a vászlói üzletemberrel. Az ügyészek arra voltak kíváncsiak, milyen körülmények között zajlott a találkozó, amelyen Bogos állítólag azt próbálta elérni, hogy leváltsák a Vászlói megyei állategészségügyi igazgatóság vezetőjét. Bolozsán korábban azt mondta, a rövid megbeszélésen csak meghallgatta az üzletember panaszait, és semmilyen további intézkedés nem történt. Fanel Bogost zsarolásra való felbújtással és befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, jelenleg hatósági felügyelet alatt áll. Az ügyben Krisztina Traile, a kormány korábbi helyettes főtitkára ellen is vizsgálat zajlik. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a mai napon tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, javarészt zavartalan napsütéssel, 17-19 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM rádió.
2: Baby, baby, the sight of you is making me sweet.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, Fülix Zene.

sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene. Fun FM.

0: FM 87.6 Csíkszereda.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
2: Október 4-én a vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke Kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokálszimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei formanyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa,

0: a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurum Quae Kamara kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki mozi jegypénztárában.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Alexandru Nazare neve került előtérbe a román miniszterelnök jelölti találgatásokban. A sajtó szerint Nikus Ordán államfő hétfőn várhatóan egy párton kívüli technokrata jelöltet nevez meg. A szűkített listán Nazare mellett Luca Niculescu diplomata és Leonardo Badea, a Román Nemzeti Bank alelnöke szerepel. A jelöltek közül Nazare jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszternek lehet a legnagyobb támogatottsága a parlamenti pártok körében, írja a Euronews Románia politikai forrásokra hivatkozva. Mint ismert, a Siegfried Muresan vezette kormány nem kapta meg szerdán a parlamenti bizalmat. Nikus Ordán korábban jelezte, hétfőn új miniszterelnök jelöltet nevez meg. Az egészségügyi minisztérium az influenza elleni védőoltás mielőbbi felvételét javasolja még a hideg évszak beköszönte előtt. A vakcina csökkentheti a súlyos megbetegedés, a szövődmények és a kórházi kezelés kockázatát. Ingyenesen kaphatják meg a vakcinát a magas kockázatú csoportok, köztük a 65 év felettiek, a krónikus betegek, a várandós nők, a 6 hónaposnál idősebb gyermekek, valamint az egészségügyi és ápolási dolgozók. A bentlakásos intézményben élők szintén jogosultak az ingyenes oltásra. A 45 és 65 év közötti krónikus betegségben nem szenvedők 50%-os támogatást kapnak a vakcina referencia árából, akik pedig egyik támogatott kategóriába sem tartoznak, teljes áron vásárolhatják meg az oltóanyagot. A vakcinát a házi orvos által felírt recepttel lehet kiváltani. Az oltást a házi orvosi rendelőben vagy az erre feljogosított gyógyszertárakban is beadhatják. Cseke Attila, ügyvivő egészségügyi miniszter arra kérje a lakosságot, ne halogassa az oltást, és még az influenza szezon előtt szerezze meg a védettséget. Október 6-án nyílik meg a fiatal gazdák beruházásait támogató 170 millió eurós pályázati program. Az AFIR által meghirdetett DR12-es programra december 2-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A pályázat keretében legfeljebb 200 ezer euró támogatás igényelhető mezőgazdasági gépek beszerzésére, gazdasági épületek építésére és korszerűsítésére, valamint a termények tisztítását, osztályozását és tárolását szolgáló beruházásokra, gyümölcstermesztők ültetvények telepítésére és korszerűsítésére is pályázhatnak. A program elsősorban a 45 év alatti gazdákat célozza. A legfeljebb 40 éves fiatal gazdák esetében az elszámolható költségek 80%-át, a többi jogosultnál pedig legfeljebb 65%-át fedezi a támogatás. A pályázatokat online az AFIR rendszerén keresztül lehet benyújtani. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a program a gazdaságok korszerűsítését és a mezőgazdasági generációváltást is segíti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 15 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 13 fokra tehető a reális hőérzet. Az előrejelzés szerint a csúcsérték a 17-19 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től. Use

0: mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők, aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Alexandru Nazare neve került előtérbe a román miniszterelnök jelölti találgatásokban. A sajtó szerint Nikus Ordán államfő hétfőn várhatóan egy párton kívüli technokrata jelöltet nevez meg. A szűkített listán Nazare mellett Luca Niculescu diplomata és Leonardo Badea, a Román Nemzeti Bank alelnöke szerepel. A jelöltek közül Nazare jelenlegi ügyvivő pénzügyminiszternek lehet a legnagyobb támogatottsága a parlamenti pártok körében, írja a Euronews Románia, politikai forrásokra hivatkozva. Mint ismert, a Siegfried Muresan vezette kormány nem kapta meg szerdán a parlamenti bizalmat. Nikus Ordán korábban jelezte, hétfőn új miniszterelnök jelöltet nevez meg. Az egészségügyi minisztérium az influenza elleni védőoltás mielőbbi felvételét javasolja még a hideg évszak beköszönte előtt. A vakcina csökkentheti a súlyos megbetegedés, a szövődmények és a kórházi kezelés kockázatát. Ingyenesen kaphatják meg a vakcinát a magas kockázatú csoportok, köztük a 65 év felettiek, a krónikus betegek, a várandós nők, a 6 hónaposnál idősebb gyermekek, valamint az egészségügyi és ápolási dolgozók. A bentlakásos intézményben élők szintén jogosultak az ingyenes oltásra. A 45 és 65 év közötti krónikus betegségben nem szenvedők 50%-os támogatást kapnak a vakcina referencia árából, akik pedig egyik támogatott kategóriába sem tartoznak, teljes áron vásárolhatják meg az oltóanyagot. A vakcinát a házi orvos által felírt recepttel lehet kiváltani. Az oltást a házi orvosi rendelőben, vagy az erre feljogosított gyógyszertárakban is beadhatják. Cseka Attila, ügyvivő egészségügyi miniszter arra kéri a lakosságot, ne halogassa az oltást, és még az influenza szezon előtt szerezze meg a védettséget. Október 6-án nyílik meg a fiatal gazdák beruházásait támogató 170 millió eurós pályázati program. Az AFIR által meghirdetett DR12-es programra december 2-áig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket. A pályázat keretében legfeljebb 200 ezer euró támogatás igényelhető mezőgazdasági gépek beszerzésére, gazdasági épületek építésére és korszerűsítésére, valamint a termények tisztítását, osztályozását és tárolását szolgáló beruházásokra, gyümölcstermesztők ültetvények telepítésére és korszerűsítésére is pályázhatnak. A program elsősorban a 45 év alatti gazdákat célozza. A legfeljebb 40 éves fiatal gazdák esetében az elszámolható költségek 80%-át, a többi jogosultnál pedig legfeljebb 65%-át fedezi a támogatás. A pályázatokat online az AFIR rendszerén keresztül lehet benyújtani. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint a program a gazdaságok korszerűsítését és a mezőgazdasági generációváltást is segíti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Az előrejelzés szerint a csúcsérték a 17-19 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. A legfrissebb slágerek a nap 24 órájában. Fun FM. Fülig zene.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az

0: európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit, és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet, és figyelj az egészségedre. A programban a Hargita megye tanács által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpontfoglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A rendőrök azonosították azt a férfit, akit a csütörtök esti csíkdánfalvi baleset elkövetésével gyanúsítanak. A férfit a csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra, a baleset valamennyi körülményének tisztázása, valamint a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében. Mint korábban beszámoltunk róla, csütörtök este egy gépkocsi vezető csíkdánfalván áthajtott a szembejövő sávra, és elgázolt egy 21 éves nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az áldozat két másik gyalogos társaságában volt, akiket a helyszínen elláttak, értesült a Székely Hon. Újabb egyeztetésre várja hétfőn a parlamenti pártok és a frakciók képviselőit Nikus Ordán államfő a Kotrocseni palotába. A konzultációk délután 2 órakor kezdődnek, elsőként a PESZEDE küldöttségét fogadja az elnök, majd sorra kerül az AURA, PENELE, az USZERE és az RMDS. A tárgyalások várhatóan este 7 óra után érnek véget, ezt követően Nikus Ordán bejelenti az új miniszterelnök jelölt személyét. Május óta ez lesz a 4. kormányfő jelölés. Az államfő korábban jelezte, a kormányalakítás egyik feltételeként szabja meg, az AUR ne vegyen részt a kormányzásban, mivel jelenléte Románia Európai Uniós és biztonsági partnerségi kapcsolatait is veszélyeztetné. Hétfőn, október 5-én lesz az első hivatalos szabadnap a 2026-2027-es tanévben. Ezúttal a pedagógusok világnapja alkalmából szünetel a tanítás az oktatási intézményekben. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezre a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatát. Ugyanakkor nincs már sok hátra a tanév első moduljából sem. Október 24-e és november 1-e között őszi szünetre mennek a diákok. Október 8-a és 11-e között rendezik meg Csíksomjon az első Kárpát-medencei passió találkozót. Magyarországi, erdélyi, valamint ausztriai és németországi passió csoportok képviselőinek. A rendezvény célja, hogy a közösségek megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek és hosszú távú kapcsolatokat építsenek. A találkozót a csíksomjói passió fennállásának 30. évfordulójára időzítették. A 4 napos program során bemutatják a passió történetét feldolgozó jubileumi kiadványt, a résztvevők megismerkednek Csíksomjó kegyhelyével, és előadások, közös programok, valamint Szent Mise is szerepel a programban. Október 10-én szombaton ezúttal szokatlan időpontban a csíksomjói passiót is előadják. A produkcióban mintegy 60 szereplő vesz részt, köztük olyanok is, akik már az első 30 évvel ezelőtti előadásban is szerepeltek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben tovább tart a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 16 fokra tehető, a csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvégén tovább tart a tiszta, száraz napos időjárás, a reggeli órákban azonban továbbra is fagypont alatti hőmérsékleti értékekkel kell számolni. Mínusz 3, mínusz 1 fok közé süllyed a reggeli órákban a hőmérők higanyszála, illetve napközben a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Apokalipszis. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Apokalipszis. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a karfiol kilója 5 lej 99 bani, az Iceberg saláta darabja 6 lej 99 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 79 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Október 4-én a vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokálszimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei formanyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A rendőrök azonosították azt a férfit, akit a csütörtök esti csíkdánfalvi baleset elkövetésével gyanúsítanak. A férfit a csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra, a baleset valamennyi körülményének tisztázása, valamint a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében. Mint korábban beszámoltunk róla, csütörtök este egy gépkocsi vezető csíkdánfalván áthajtott a szembejövő sávra, és elgázolt egy 21 éves nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az áldozat két másik gyalogos társaságában volt, akiket a helyszínen elláttak, értesült a Székely Hon. Újabb egyeztetésre várja hétfőn a parlamenti pártok és a frakciók képviselőit Nikus Ordán államfő a Kotrocseni palotába. A konzultációk délután 2 órakor kezdődnek, elsőként a PESZEDE küldöttségét fogadja az elnök, majd sorra kerül az AURA, PENELE, az USZERE és az RMDS. A tárgyalások várhatóan este 7 óra után érnek véget, ezt követően Nikus Ordán bejelenti az új miniszterelnök jelölt személyét. Május óta ez lesz a 4. kormányfő jelölés. Az államfő korábban jelezte, a kormányalakítás egyik feltételeként szabja meg, az AUR ne vegyen részt a kormányzásban, mivel jelenléte Románia Európai Uniós és biztonsági partnerségi kapcsolatait is veszélyeztetné. Hétfőn október 5-én lesz az első hivatalos szabadnap a 2026-2027-es tanévben. Ezúttal a pedagógusok világnapja alkalmából szünetel a tanítás az oktatási intézményekben. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezre a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatát. Ugyanakkor nincs már sok hátra a tanév első moduljából sem. Október 24-e és november 1-e között őszi szünetre mennek a diákok. Október 8-a és 11-e között rendezik meg Csíksomjon az első Kárpát-medencei passió találkozót. Magyarországi, erdélyi, valamint ausztriai és németországi passió csoportok képviselőinek. A rendezvény célja, hogy a közösségek megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek és hosszú távú kapcsolatokat építsenek. A találkozót a csíksomjói passió fennállásának 30. évfordulójára időzítették. A 4 napos program során bemutatják a passió történetét feldolgozó jubileumi kiadványt, a résztvevők megismerkednek Csíksomjó kegyhelyével, és előadások, közös programok, valamint szentmise is szerepel a programban. Október 10-én szombaton ezúttal szokatlan időpontban a csíksomjói passiót is előadják. A produkcióban mintegy 60 szereplő vesz részt, köztük olyanok is, akik már az első 30 évvel ezelőtti előadásban is szerepeltek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben tovább tart a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 16 fokra tehető, a csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvégén tovább tart a tiszta, száraz, napos időjárás, a reggeli órákban azonban továbbra is fagypont alatti hőmérsékleti értékekkel kell számolni. -3, -1 fok közé süllyed a reggeli órákban a hőmérők higanyszála, illetve napközben a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: és napjaink legjobbjai. Fan FM Rádió.
1: Változatosan.
2: Yeah. It's Barbie and it's Kim Petras.
1: Fültől fül.

0: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 400 g-os mozzarella Milbona pizzához 8 lej 99 bani, az 500 g-os Baresza pürésített paradicsom 2 lej 39 bani, és a magvas fekete szőlő kilója 5 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
2: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
3: Reklámot hallottak!

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás album, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Mindent a fülnek. Fun FM 87.6 Csíkszereda.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A rendőrök azonosították azt a férfit, akit a csütörtök esti csíkdánfalvi baleset elkövetésével gyanúsítanak. A férfit a csíkszeredai rendőrségre vitték kihallgatásra, a baleset valamennyi körülményének tisztázása, valamint a szükséges jogi intézkedések megtétele érdekében. Mint korábban beszámoltunk róla, csütörtök este egy gépkocsi vezető csíkdánfalván áthajtott a szembe jövő sávra, és elgázolt egy 21 éves nőt, aki a helyszínen életét vesztette. Az áldozat két másik gyalogos társaságában volt, akiket a helyszínen elláttak, értesült a Székely Hon. Újabb egyeztetésre várja hétfőn a parlamenti pártok és a frakciók képviselőit Nikus Ordán államfő a Kotrocseni palotába. A konzultációk délután 2 órakor kezdődnek, elsőként a Peszede küldöttségét fogadja az elnök, majd sorra kerül az Aura, Penele, az USZERE és az RMDS. A tárgyalások várhatóan este 7 óra után érnek véget, ezt követően Nikus Ordán bejelenti az új miniszterelnök jelölt személyét. Május óta ez lesz a 4. kormányfő jelölés. Az államfő korábban jelezte, a kormányalakítás egyik feltételeként szabja meg, az AUR ne vegyen részt a kormányzásban, mivel jelenléte Románia Európai Uniós és biztonsági partnerségi kapcsolatait is veszélyeztetné. Hétfőn október 5-én lesz az első hivatalos szabadnap a 2026-2027-es tanévben. Ezúttal a pedagógusok világnapja alkalmából szünetel a tanítás az oktatási intézményekben. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 1996-ban ezre a napon fogadta el a pedagógus jogokról szóló határozatát, ugyanakkor nincs már sok hátra a tanév első moduljából sem. Október 24-e és november 1-e között őszi szünetre mennek a diákok. Október 8-a és 11-e között rendezik meg Csíksomjon az első Kárpát-medencei passió találkozót. Magyarországi, erdélyi, valamint ausztriai és németországi passió csoportok képviselőinek. A rendezvény célja, hogy a közösségek megismerjék egymást, tapasztalatot cseréljenek és hosszú távú kapcsolatokat építsenek. A találkozót a csíksomjói passió fennállásának 30. évfordulójára időzítették. A 4 napos program során bemutatják a passió történetét feldolgozó jubileumi kiadványt, a résztvevők megismerkednek Csíksomjó kegyhelyével, és előadások, közös programok, valamint szentmise is szerepel a programban. Október 10-én szombaton ezúttal szokatlan időpontban a csíksomjói passiót is előadják. A produkcióban mintegy 60 szereplő vesz részt, köztük olyanok is, akik már az első 30 évvel ezelőtti előadásban is szerepeltek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben tovább tart a tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a reális hőérzet mindössze 16 fokra tehető, a csúcsérték 19 foknál nem emelkedik magasabbra. A közelgő hétvégén tovább tart a tiszta, száraz, napos időjárás, a reggeli órákban azonban továbbra is fagypont alatti hőmérsékleti értékekkel kell számolni. -3, -1 fok közé süllyed a reggeli órákban a hőmérők higanyszála, illetve napközben a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: Fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.
3: Változatosan.

0: hallgattam már.
1: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
2: Egynapos cserkész kalandra várja a diákokat az Ady Endre 104-es számú cserkész csapat. A program október 3-án, szombaton délelőtt 11 és délután 3 óra között lesz a cserkész otthonban, a Petőfi utca 53 szám alatt, a református imaház udvarán. A második osztálytól felfelé minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várnak a szervezők. Aki szeretne játszva tanulni, közösségben lenni és új élményeket szerezni, vegyen részt az egynapos cserkész kalandon.
1: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
3: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Európai szűrővizsgálati hét zajlik szeptember 29 és október 4-e között, melynek célja felhívni a figyelmet a megelőzés, a betegségek korai felismerése és az időben elvégzett orvosi vizsgálatok fontosságára. Az európai szintű kampány arra ösztönzi az embereket, hogy ismerjék egészségi állapotuk legfontosabb mutatóit és egyeztessenek egészségügyi szakemberekkel az ajánlott vizsgálatokról. A központi üzenet egyszerű: járj el a szükséges vizsgálatokra, ismerd az egészségügyi értékeidet és figyelj az egészségedre. A programban a Harvita megye tanácsa által fenntartott Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház is becsatlakozott az egész évben ingyenesen elérhető szűrővizsgálatokkal. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban anyagcserebetegségek kiszűrését célzó újszülöttkori szűrővizsgálatokat végeznek folyamatosan, előzetes időpont foglalás nélkül. Folyamatosan működik az újszülöttek fenilketonúria, veleszületett pajzsmirigyalul működés és cisztás fibrózis szűrése, valamint az újszülöttkori hallás szűrés. A vizsgálatokat a születést követő 48-72 óra elteltével végzik el, külön előjegyzés nélkül. További információ az újszülött gyógyászati osztályon a 0732 500-586-os telefonszámon kérhető. A Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban továbbá folyamatosan elérhető a méhnyakrák szűrés, a szülészeti nőgyógyászati szakrendelő keretében, a tuberkulózis szűrése a TBC szakrendelőben, illetve a HIV fertőzés szűrése a fertőző betegségek szakrendelőben. Nem sokára átfogó szűrési projekt kezdődik a hepatitis fertőzések kiszűrésére, októberben és novemberben pedig a Bocskorpékség partnerségével idén is lesz mellrák szűrés és prostatarák szűrés is.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.
3: One FM.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Október 4-én a vasárnap délután 4 órától a Lux Aurunke kamarakórus koncertje mellett ősbemutatóként csendül fel Szalai Zoltán ballada Bartók Béla emlékére című nagyszabású műve a Csíki moziban. A különleges vokálszimfonikus hangverseny Bartók Béla és a 100 éve született Kallós Zoltán előtt tiszteleg, az archaikus moldvai népballadák világát ötvözve a modern zenei forma nyelvvel. A produkcióban közreműködik a Kolozsvári Magyar Opera zenekara és kórusa, a Csíki Kamarazenekar, valamint a Lux Aurunkve Kamara Kórus, népdalénekes és népzenész szólistákkal, vezényel Jankó Zsolt. Egy belépőjegy ára 30 lejbe kerül, előzetesen a prokult.ro oldalon lehet megváltani, vagy koncert előtt egy órával a Csíki Mozi jegypénztárában.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.
2: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

hogy melletted él, és melletted áll.

0: Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

0: Rádióból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: This is something special about music. Trust your DJ.
2: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
0: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek emlékezetes ritmusai.

0: Something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
2: Fan FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Confession of the Groom.

0: lent a fülnek. FM 87.6 Csíkszereda. Fun FM.
1: Fun FM.
2: Check this.
1: Check this and dance.